0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztokat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Érkeznek a ponthatárok, tájékoztató sorozatot indított a helyi Pál Gyermekkórház, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 ezerrel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési

0: soknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfőfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmizketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, érkeznek a ponthatárok, nyáron is valós veszélyt jelent a szénmonoxid. Jó reggelt kívánok, Demeter Dia vagyok a hírekkel. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv, erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre. A fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul. 35 Intercity szerelvényt és 42 HÉV szerelvényt szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Ma este érkeznek a felső oktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 ezerrel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: A felvi.hu-n közlik az összes szak ponthatárát, de a végleges pontszámokat az e-felvételében is meg lehet majd nézni. Akik kérték, SMS-ben is megkapják az eredményt. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben. Ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tartat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány.

0: tették fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek, de a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Teásdobozokban érkezett a kábítószer Tájföldről, postán küldték a csomagokat Magyarországra. A címzett budapesti férfi egy gárdonyi postán vette át a küldeményt, a rendőrök ekkor fogták el. Az ingatlanjai és autója átkutatásakor további kábítószer és újabb fémdoboz került elő, amelyben szintén droggyanús anyag volt. A feladót egy 38 éves gyulai férfit Ferihegyen fogták el. Mindkettőjüket jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelemmel gyanúsítják, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NEBIH elnökét kérdeztük.
1: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a és afrikai sertéspestis járvány.
0: Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat, a pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: A szavazásra azt érdemes tudni, hogy már a 70-es évek óta futtatjuk az Év Madara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Nagyon népszerű program, és sokan szokták kifejezni a véleményüket. És minden évben ebből a célból kiválasztunk három fajt, akiről a szavazás szól, és valami ilyen tematika szerint próbáljuk általában ezt kiválasztani. Most az éjszakai fajokra, tehát baglyokra lehet szavazni. Éjszakai vadászok fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik kicsit különbözőek. Kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuhi. A szavazás egy online felületen történik, mindenki egy IP címről egy szavazatot tud leadni, és július 31-éig várjuk ezeket a szavazatokat, akkor összesítjük, és az alapján derül ki, hogy mi lesz jövő év madara, majd nyilván az év elején kezdjük a nagyobb kampányt. Azért is ilyenkor szoktuk meghirdetni ezt a szavazást, hogy megfelelően fel tudjuk készülni az összes anyaggal erre az éves kampányra.
0: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. A híreink végén pedig időjárás. Egy újabb hidegfront hatására, ahol

0: Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként kisebb zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, kora reggel 7-16 fokra számíthatunk, napközben 23-29 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, július 23-a csütörtök, ez áll a naptárban, és egy női név, Lenke. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak, egy picit később a Spice Girls, előtte még Diaz és Menta jön, most pedig a Destiny's Child soraiban egy szülinapossal, Michelle Williams-el, aki 1980-ban ugyanezen a napon született. Szól már is a Survivor-e Besten. Max M. Levente vagyok, ez a

0: FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 204. napján, július 23-a a Lenkék névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. A következő percekben Rúzsa Magdi dalával, most pedig a No Doubt slágerével It's My Life. Ha dugó baleset van, névnapos, szülinapos szeretne bárki megünnepelni. Még egyszer hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a mérsékelten meleg idő. Ma egy picivel több felhővel, egy érkező hidegfront miatt, és nagyobb esély lesz záporok, zivatarok kialakulására is. Közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek és a folytatás a hírek végén. Mindjárt fél hét, jó reggelt, Justin Timberlake, Like I Love You című dalát pedig nem olyan sokára meghallgatjuk teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ma kiderülnek a felvételi ponthatárok, uniós oltalom alá kerültek a murai borok, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 ezerrel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Helyin Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Helyim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfűfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmizketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok, az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Just something about you. When I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM, a legjobb zenék. Július 23-án csütörtökön egy hidegfront hatására a napos időszakok mellett több lesz a felhő, a gomoly felhő, és több helyen kialakulhat eső, zápor, itt-ott zivatar is. 23-29 fok között alakul a maximum. A következő napokban is a maihoz hasonló időre lehet készülni, és a következő percekben, órákban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire. Jön már is Segi, és az It Wasn't Me, a Besten. Jó reggelt!

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A spanyol tengerpartra kirándulunk majd hét után a Negrokánnal. És jön a halott pénz is, Báj Alexszel. Mindenek előtt azonban a friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A mozikedvelői számára Budapest számos olyan helyszínt kínál, amelyeket hollywoodi produkciók is előszeretettel választanak forgatási helyszínül. Például a Magyar Állami Operaház. Ybl Miklós tervei alapján az Andrássy úton emelkedő tekintélyes épület igen kedvelt célpont a nemzetközi filmes stábok körében. Dario Argento 1998-as az Operaház Fantomja című feldolgozása teljes egészében itt készült, ahol az épület a párizsi operaházat jelenítette meg. Woody Allen 1975-ös Szerelem és halál című alkotásában pedig a Szentpétervári opera szerepét töltötte be. Jennifer Lawrence is ezen a színpadon tűnt fel orosz balerina szerepében a Vörös Veréb című film bevezető jelenetében, és bár a Kém című vígjátékban Budapest önmagát alakította és több magyarországi helyszín, mint például a Balaton is feltűnt, az operaház itt egy kaszinóként kapott szerepet a filmkészítők elképzelései szerint.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
4: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: 10 éves vasútfejlesztési program indul, egyre súlyosabb az asszály, ma is csak elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrossz állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni Hivatallal való együttműködést is irányította. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek, de a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, viszont napközben többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként kisebb zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, a friss hajnalt követően 23-29 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd a napközben többfelé képződhetnek gomoly felhők. Élénk szél mellett 22-29 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hanzons, Bee Gees, Oasis mind-mind testvérek alkotta zenekarok, többségi

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 23-án, aki erre a hétre időzítette az éves szabadságát és szeret strandolni, az most nem annyira örül ennek a fajta időjárásnak. Egyébként mi pedig igen, annak, hogy nincs kánikula. Hogyha munkába menet pedig már is közlekedési információja van valakinek, várom 0620 55 55 155. A következő percekben hozom Janet Jackson slágerét, That's the way love goes. Mindjárt a halott pénz jön By Alexel, most pedig Emily Sandy és a Next to Me a bestem.

0: Best FM a legjobb zenék. Az amerikai nevű skót zenekar folytatja a friss hírek után. Jön a Texas és az I Don't Want a Lover. Mindjárt 7:30. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, jó pihenést a héten szabadságukat töltő Best FM hallgatóknak. Egy hidegfront miatt ma több felhő lesz az égen, és nagyobb esélye lehet zápor, zivatar, közben 23-29 fok között alakul a maximum. Részletek a hírek végén, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament, biztatóak az eredmények az afrikai sertéspest is kapcsán, szeles marad az idő, Demeter Dia vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tartat a parlament. Ruf Bálint, miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre és kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése valósulhat meg a következő években a jedlikányos energetikai program keretében. A fejlesztésre 1 milliárd 250 millió forint jut. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NEBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt.
1: Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fakészlete, derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Az erdősöltség 21%-os volt az országban. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 23-án, sok boldogságot a névnapos Lenkéknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 123 éve ezen a napon eladta a legelső autóját a Ford Motor Company. Ma 65 éves Woody Harrelson, amerikai színész, láthattuk például a Születettgyilkosokban. És egy napon és egy évben születtek Martin Lee Gore-ral, a Depeche Mode együttes alapítójával, dalszerzőjével, gitárosával, billentyűsével, vokálosával és énekesével egyben. Ma 61 éves Slash, a Guns N' Roses gitárosa. 37 éve ezen a napon született Daniel Radcliffe színész, Harry Potter megformálója. És 1980. július 23. megszületett Michelle Williams, a Destiny's Child egyik harmada. Sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek még egyszer, mondom, hívható SMS és Viber számunkat 0620 55 55 155. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, július 23-án csütörtökön, ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen, ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-ason, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP, azaz VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Illetve a hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentősebb torlódásokra, néha rendőri irányításra kell készülni, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérnek a szervezők. Jó utat, óvatosan, ha dugó baleset van, én is várom az infót. 0620 55 55 155. 8 után hozom Madonnát. És énekel a felejthetetlen Fábián Júli is. Rögtön a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
5: Nem kell ellenőrizned az árat.
4: Honnan tudom, hogy jó az ár?
5: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
4: Tényleg?
6: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
5: Most énekeld velem.
7: Aldi.
6: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország.
3: Reklámot hallottak.
0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
8: A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén, mocsaras területeken. Elsősorban a lassú, folyású és állóvizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg, segítsünk neki azzal, hogy felvesszük, és az úttól biztonságos pár 10 méteres távolságra lehelyezzük, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vigyük, amerre ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket semmiképp ne vigyük vissza a vízhez, mert ezzel nemhogy segítenénk rajtuk, mint inkább nehezítjük a dolgukat, hiszen ebben az esetben kezdhetik előről az utat. Az észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy okos telefonos alkalmazáson keresztül.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig négy hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék! Hírek a Best FM-en.
9: Érkeznek a ponthatárok, tájékoztató sorozatot indított a helyi Impál Gyermekkórház, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
7: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
9: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Hein Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfűfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok, az oltalom a fehér, a vörös és a schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk savszerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mentolos cukorka Robbie Williams szerint ez esett ki a szájából a foci VB-n adott egyik interjúja alatt, valami fehér, amit aztán lesöpört, és sokan arra gyanakszanak, hogy visszaesett és valamiféle kábítószer-szerű anyag volt az, nem pedig mentolos cukorka. A Rock DJ-vel indul az óra, 4 perc elmúlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. 20 55 55 155 telefon, SMS, Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Szerencsére balesetről nem tudok, ha valakinek mégis van információja ilyesmiről, elküldheti hívható SMS Viber számunkra 0620 55 55 155. Az biztos, hogy a hétvégi Forma 1-es futam miatt nagyobb forgalomra kell készülni az M3-ason már mától és a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Hamarosan Paul Johnsonéval szól a Get Get Down, de mindenek előtt Fábián Juli és Zuhacker közöse a Girlie a Besten. Jó reggelt!

0: Ezt a FM, ha a legjobb zenék, egy hideg fronthoz elszórtan záport, zivatart, borongósabb nap elé nézünk. Részletek a hírekben, aztán a Fét lesz klasszikus, a dübörög az Insomnia. Mindjárt a Besten, rögtön 8:30. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatal élén, több ezer diák nyaralhat a Balatonnál, többször megnövekszik a felhőzet. Demeter Dia vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Már az ország csaknem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni Hivatallal való együttműködést is irányította. Több ezer diák nyaralhat idén is a Fonyódligeti Erzsébet táborban. Egyszülős, nagy családban nevelkedő és tanadás gyermekek is kikapcsolódhatnak a Balaton déli partján. A diákok mások mellett sárkányhajózáson, sétahajózáson, sport és közösségi játékokon is részt vehetnek. De a programok között szerepel koncert, kézműves foglalkozás, ki mit tud vetélkedő és táncáz is. Az iskolásokat emellett kalandpark és mászófal is várja mások mellett. Hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt majd a nap, viszont napközben többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több helyen is kialakulhat eső, zápor, helyenként kisebb zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél, a friss hajnalt követően 23-29 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd a napközben többfelé képződhetnek gomoly felhők. Élénk szél mellett 22-29 fok várható majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Veszte fel a legjobb zenék. Emlékszem, egyik évben kb. 3 napot töltöttünk el nyáron a Balatonon kisgyerekekkel, és mind a 3 nap vízszintesen esett az eső, ki sem tudtunk mozdulni a szállásunkról. Hát ha nem is ezt, de valami hasonlót érezhet az, aki a héten tölti a szabadságát. Hideg front hozott borongósabb, és ha minden igaz, csapadékosabb időt, záporok, zivatarok is lehetnek. Közben azért fázni nem fogunk, 23-29 fok között lesz a maximum. Most pedig megyünk tovább azzal a Szillel, aki pontosan egy hét múlva ad koncertet Budapesten az MVM Domban. Kiss from a Rose a Besten.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 9 óra lesz pillanatokon belül, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövök vissza többek között Lenny Kravitzzel. Aki jó 10-essel fiatalabbnak tűnik, mint amennyi. Persze, mint mindig, most is jönnek magyar előadók is. Itt lesz például a Kelemen kabátban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb kétnapos ülést tart a parlament, korszerűsödnek a mentőállomások, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tartat a parlament. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. 20 mentőállomás energetikai korszerűsítése valósulhat meg a következő években a jedlikányos energetikai program keretében. A fejlesztésre 1 milliárd 250 millió forint jut. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Bíztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Berekben. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél. Júniusban mutatták ki egy telepen, itt fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldották, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NEBIH elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt.
1: Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élő fakészlete, derül ki az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának összesítéséből. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet, ezt a tölgy és a cser követi. Fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. Az erdősültség 21%-os volt az országban. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Amikor nyaralunk és ilyen idő van, na, mi akkor szoktunk elmenni kirándulni. A strandolós helyett, tehát ma van a kirándulós nap, de ne tessék feladni, holnap után újból napsütésesebb idő vár ránk. Don't give up, ez a jó tanács a Sikénnek és Brian Adamsnek is. 5 perccel múlt 9, hello, Max Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. A papíron 62 éves, de a valóságban alig 50-nek tűnő Lenny Kravitzet hallottuk, akinek egyik furcsasága, hogy bőrnadrágban vagy farmerben edz. A színpadon is bőrnadrágban vagy farmerben lépek fel, mondta. Ezért ezekben edzek, így bármikor és bárhol be tudok iktatni egy edzést. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből. Amy Winehouse-tól a Besten.

FM, a legjobb zenék. Ki hol volt a 99. augusztus 11-i napfogyatkozáskor? Amíg előássuk emlékeinkből a pontos lokációt, szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy újból átélhetjük, hát ha nem is a teljes napfogyatkozást, ahhoz egy picit utazni kéne, de hazánkban durván a nap 50%-át takarja majd ki augusztus 12-én naplemente tájékán a hold. A fővárosban például 19 óra 56 perckor éri el a csúcspontját a jelenség, ekkor a hold nagyjából 56%-osan takarja majd ki a napot, mivel mindez a horizont közelében történik, tiszta, felhőmentes idő esetén érdemes egy jó, magas helyet választani, ha fotózni szeretnénk. Chocolate Puma, Always and Forever. Ez a folytatás a Best 10.

FM a legjobb zenék, mint hogyha csak a mai időjárás aláfestő zenét hallgattuk volna, olyan szomorkás, borongós. Ilyen nap elé nézünk, hidegfronthoz több felhőt, záporokat, zivatarokat. A következő percek pedig elhozzák a 90-es és 2000-es évekből Warren G dalát, Regulate címmel. Énekel mindjárt Dérheni, most pedig Rihanna folytatja az SOS-szel a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hétvégén Forma 1, és már mától nagyobb forgalomra kell készülni az M3-oson, a 3-as főúton, illetve Mogyoród térségében. Például az M3-oson a 13-as és 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. VIP vendégek pedig nálunk is lesznek 10 után. Keresem a lány. Szóval majd a Keresem a lányt, és énekel Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Ma kiderülnek a felvételi ponthatárok, uniós oltalom alá kerültek a murai borok, napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta el a rádiónknak Vanó Renát, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekneveli alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
1: Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Hein Pál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfűfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ők tüsszögést, orfolyást, szemmiszketést, könnyezést is tapasztalhatnak. Uniós oltalom alá kerültek a murai borok. Az oltalom a fehér, a vörös és a Schiller borokra terjed ki. Az Európai Bizottság közölte, a horvát és a szlovén határ közelében készülő borok ízvilágát a térség földrajzi adottságai alakítják. Az itteni nedők intenzív illat és ízvilágukról, testes karakterükről, valamint friss, élénk sav szerkezetükről ismertek. A több-kevesebb napsütés mellett egy hideg front miatt többször erőteljesebben megnövekszik majd a gomoly felhőzet, elszortan záporok, zivatarok is kialakulhatnak majd. Élénk erős lesz a nyugatias irányú szél, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap már többet süt a nap, de még így is megnövekedhet a gomoly felhőzet, főleg az északi középhegység térségében és az Alföldön várható csapadék. Szombaton sok napsütésre számíthatunk majd, és a szél is mérséklődik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kitartást kívánok a borongósabb naphoz, a nyaralóknak meg aztán pláne. Július 23, csütörtök, sok boldogságot a lenkéknek, és isteneltesse a szülinaposokat is. 5 perccel múlt 10, a French Affair kezd abban az órában, amelyben olyan nevekkel találkozhatunk még, mint Nelly Furtado, Kenny Williams, jön David Guetta, Just a Little More Love-vel, Beyoncé és a Spice Girls is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.

Best FM a legjobb zenék. Jön a World Celebration Kenny Williams-től, és ünnepel a dél-koreai Psy is, akinek Gangnam Style című klipje átlépte a 6 milliárdos megtekintést a YouTube-on. A dal ezzel az első olyan K-pop videó lett, amely elérte ezt a nem mindennapi nézettségi számot. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M5-ösön Budapest felé Ócsánál, Szeged felé pedig Újhartyán közelében kell munkavégzés miatti torlódásra készülni, és ugyanez a helyzet, egy sávot lezártak az M0-áson az M5-ös felé a Hárosi Dunahíd előtt, ott is lassabb a haladás, illetve ezen a hétvégén rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Az M3-ason, a 3-as főúton és ugyan blokk Mogyoró térségében nagyobb autós és gyalogos forgalomra kell számítani. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délelőtt utolsó órájában többek között Justin Timberlake sírja el a nyaralók nagy bánatát a rossz idő miatt. Cry Me a River, és itt lesz a halott pénz is. A közben dugó baleset van valahol, várom az infót, 0620 55 55 155. Nem sokára újból szólnak a legjobb zenék itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a receptköteles gyógyszerek, ahol nem locsoltak, ott alig termett búza Békésben. Fontos muníciót kaptunk a demencia elleni harchoz. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel, további részletekről nem írt posztjában a kormányfő. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a korokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Három magyar csapat is pályára lép este az európai labdarúgó kupák selejtezőiben. A Fradi Hollandiában a Twente otthonában meccsel, vagyis a szerb Vojvodina kiütése után jóval nehezebb akadály vár az együttesre. A rivális masszív csapat negyedikként végzett a holland bajnokságban. A Debrecen első fellépésére készül az örmény Pjunik Jereván ellen. A Paks egy igazi nagy ágyút fogad, a Panathinaikos ellen kell bizonyítania odahaza. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Estelle, a brit énekesnő és Kanye West amerikai rapper 2008-as slágere a Shine című albumról, a Will.i.am által producált Grammy-díjas diszkófánk és R&B dal, mely a brit előadó és amerikai udvarlója románcát meséli el. American Boy, 4 perccel múlt 11, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Ébreszt FM, a legjobb zenék. Van, aki már 15 éve, és van, aki csak pár hete. 2011-ben ezen a napon, július 23-án a fantasztikus tehetségű Amy Winehouse-t holtan találták Londonhoz közeli otthonában, mindössze 27 éves volt. És akkor, aki pár hete, ő Szolnoki Péter, ő is jön nem sokára a Bombonnal, hétvégi királylány, és a folytatásban is egy olyan előadó rappel, aki már csak az égi színpadon teszi mindezt. Coolio folytatja, 1, 2, 3, 4, a Besten.

0: legjobb zenék.
1: Itt állunk a Hungaroringen a Mogyoródi versenypálya mellett, ahol ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat, ezért már mától erősebb készül az M3-as Mogyoród térségében, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállóságot csak a VIP-t. A 19-es és 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében jelentős torlódásokra, esetenként rendőri irányításra számítani. Gyalogos forgalom is várható, ezért az arra közlekedőktől fokozott türelmet és figyelmet kérünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha a szabadságukat töltőket vigasztalja, volt olyan év, amikor a háromnapos mini szabadságunkat a Balatonnál a szálláson töltöttük, mert hogy mind a három nap reggeltől estig viszintesen esett az eső és fújt a szél. Szóval nem a legideálisabb hetet fogták ki azok, akik erre a hétre időzítették a nyári szabadságukat, és mondjuk szeretnek vízparton nyaralni, napozni, fürdeni. Hogy pontosan mire számíthatunk a folytatásban, az is kiderül nem olyan sokára a hírek végi időjárás jelentésből. Közben gyors csere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Tomnovi és Lima közösét már ő fogja elindítani. Jó étvágyat, várok mindenkit holnap reggel 6 után, és ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
7: Nem kell ellenőrizned az árat.
6: Honnan tudom, hogy jó az ár?
7: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
6: Tényleg?
8: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
7: Most énekeld velem.
9: Aldi.
8: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Gyönyörű képeket lehet készíteni ilyenkor is a fővárosról. Budapestre egyébként rengeteg turista érkezik minden évben, akik nagyon szeretnek fényképeket készíteni a fővárosról. A legjobb fotó helyszínekről a közösségi média oldalakra is szívesen töltenek fel képeket. Budapest egyik legjobb fotó helyszíne valószínűleg a Gellért hegyen van, egy olyan helyen, amit a turistákon kívül mások még nem is nagyon fedeztek fel. Ha igazán Instagramra illő képeket vagy videót akarunk csinálni, akkor a legjobb az Erzsébet híd budai oldalán felvételeket készíteni. Szent Gellért szobra és a mögötte lévő oszlopok kiváló helyszín erre. Az egyik legjobb hely a szobor mögötti ösvény, ahonnan a turisták imádnak felvételeket készíteni. Aki arra jár először, az maga is kipróbálhatja, hogy milyen képeket lehet lőni innen, vagy akár a főváros bármelyik pontján.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, segítik a pótvizsgára készülőket a legszegényebb településeken. A főzőlapon hagyták a papírt lakástűz Várpalotán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
3: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, hogy a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
2: Újabb légi csapásokat indított iráni célpontok ellen az Egyesült Államok. Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse nem árult el részleteket, csak annyit közölt, hogy a manőver katonai bázisokat érintett és a Perzsa-öböl térségének biztonságos hajóforgalmát szolgálja. 12 napja egymást követik az amerikai és iráni támadások. Eközben folyamatosan emelkedik a kőolaj ára és drágul az üzemanyag a kutakon világszerte. Indukciós főzőlapon hagyott papír okozott lakástüzet Várpalotán. Egy négyszintes társasház földszinti otthonában csaptak fel a lángok. Egy embert hoztak ki a tűzoltók a baleset helyszínéről, füstmérgezéses tünetekkel adták át a mentőknek. Amíg tartott a beavatkozás, 10 embernek kellett elhagynia egy időre lakását Várpalotán. Sem ma, sem a folytatásban nem lesz kánikula, már is mondom a részleteket. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatot és nyári napot. Én Majoros Rita vagyok, na meg egy kis desszertet az ebéd utánra. Például Edwin Collins a Girl Like You dalával, vagy Mark Anthony is érkezik, és az I Need to Know, hogy egy kicsit forrósítsuk a hangulatot. Tom Novi pedig limával indítja az órát. Now or Never.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, szép délutánt, igazán kellemes csütörtöket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem tartanak. Csak úgy, mint minden délután a legkedvencebb zenéink között. 90-es, 2000-es évek, ma is itt fogunk barangolni, visszahozzuk egy kicsit a fiatalságunkat, ami persze sosem múlt el, és visszahozzuk a régi diszkó hangulatot, amikor még első bálozók voltunk, vagy éppen az első randira készültünk. Szóval tartsanak velem a mai délutánon is, természetesen napkérdését is hozok majd Lotfi Beggy és a Csillagtalan dala után, de itt lesz Marc Anthony is, és most Edwin Collins, A Girl Like You, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Egészen jó időnk lesz ezen a hétvégén, úgyhogy már most van, aki megindult a Balatonra, de gyanítom, hogy holnap után csak még többen lesznek, úgyhogy legyünk óvatosak az utakon, az M7-esen is, de hát figyelni kell az M3-ason is, hiszen ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon a Hungaroringen, úgyhogy igazából már mától nagyobb forgalomra kell számítani az M3-as autópályán Mogyoród térségében, és nagyjából mindkét irányban, valamint a 3-as főúton is Kerepes környékén. Fontos, hogy a fővárosba kifelé indulva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Úgyhogy a hétvége során Mogyoród és Kerepes térségében nagyobb torlódásokra, akár még rendőri irányításra is számítani lehet, és hát Mogyoródon megnövekedhet a gyalogos forgalom, és hát nem is csak, hogy megnövekedhet, meg is fog, úgyhogy az arra haladók, autózók egy picit jobban figyeljenek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma délután is természetesen számítok önökre. Várom az útinfókat, jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Janicsák Vecza és a Labirintus, a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert hogy képzeljék, eltelt egy óra a délutánból. Nekem ez most tényleg kettő pillanat volt, úgyhogy a következő órában is érezzük jól magunkat együtt. Mindjárt egy óra jönnek a friss hírek, aztán a Gorillaz. És zene majd a Well Hello is, itt lesz a Pályaudvar.
2: Azt ígérted, hogy mindig itt leszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es magyar nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: A Gellért-hegy Budapest egyik legismertebb természeti és turisztikai látványossága, amely a Duna fölé magasodva kínál lenyűgöző panorámát a városra. A hegy lápánál a Gellért téren található a híres Gellért szálló és a Gellért fürdő, közvetlenül a Szabadsághíd mellett, míg a hegy oldalában a különleges hangulatú Gellért-hegyi barlang is felfedezhető. A csúcsra felérve a Citadella és a Szabadság szobor várja a látogatókat. Utóbbi 1947 óta állít emléket Magyarország második világháborús felszabadításának. A Citadella a 19. század közepén a szabadságharc leverése után épült, és ma is az egyik legjobb kilátópont Budapesten, ahonnan a Duna mindkét partja és a budai vár is jól látható. A hegy könnyen megközelíthető, akár egy kellemes séta keretében a Szabadsághíd felől, így ideális program azoknak, akik egy kis mozgással egybekötve szeretnék felfedezni a város egyik legszebb pontját.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
10: Komoly változás jön néhány héten belül a patikákban, súlyos börtönévek várnak a szépkorú kristályjárusra, az elárvult Oliver az Adria új kedvence. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy korábbi vállalásukat teljesítik a döntéssel. Ez leginkább azokat segítheti, akik több készítményt szednek, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Itthon a vényköteles medicinák eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszeráruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetése kötelező, a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Akár 15 évet is kaphat a kristályárus anyóka. Budapesten a Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen az anyagot a 65 éves nő kis tételekben. Miután tavaly szeptemberben lebukott, bűnügyi felügyelet alá került, különösebben ez sem zavarta, folytatta a terítést. A közterületi kamerák 3 adásvételt is rögzítettek. A vádemelés azért javasol szigorúbb büntetést, mert a többszörösen visszaeső asszony iskolák közelében is kínálta a rendkívül veszélyes kábítószert. Elvesztette anyját, feltehetően ezért keresi az emberek társaságát az Adria új kedvence. Oliver a delfin az utóbbi hetekben többször is odaúszott a fürdőzőkhöz a tenger horvátországi partvidékén. Évek óta visszatérő vendég, magánya ellenére derűs és játékos. A víz alatti felvételek szerint többször is megsérült, csőrét és testét hegek borítják, farokúszójának pedig csak nem a fele hiányzik. Helyi szakemberek egyöntetűen arra kérték a fürdőzőket, bármennyire is békés és nyitott, legyenek óvatosak, ne közelítsék meg és ne kövessék a delfint. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk, elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csütörtök délutáni felejthetetlen slágerek, csak itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na gyerünk, ebben az órában is utazzunk a 90-es 2000-es évek legjobbjai között, úgyhogy szerintem a Daft Punk és az Around the World kihagyhatatlan. De jön majd Faithless és Dido közös a One Step Too Far is, vagy éppen a Gorillaz és a Feel Good. Ezzel indulunk.
6: Best

Fest FM, a legjobb zenék, ismét elmarad a Balaton átúszás. A 44. Balaton átúszást úgy tűnik, hogy augusztus 1-én, azaz jövő szombaton fogják megtartani. Az eredeti terv ugye a múlt hétvége lett volna, de akkor a rossz időjárás miatt napolták el. Aztán ugye most hétvégén pedig úgy tűnik, hogy eléggé alacsony lesz a víz hőmérséklet, és Révfülöpnél, ahonnan ugye indulna a Balaton átúszás, mindösszesen 20 fokos a Balaton, úgyhogy ezzel azért nem mertek kockáztatni. Az új időpont augusztus 1-e, jövő szombat, és majd ugyanúgy jövő csütörtökön fogjuk megtudni, hogy akkor végül jövő hétvégén lesz-e úszás. Egyébként ez talán azoknak tud jó hír lenni, akik nem tudtak nevezni esetleg erre a hétvégére, mert mondjuk nem volt jó az időpont. Július 28-án délig lehet lemondani a nevezést, akinek a jövő hétvége nem jó, és a nevezést pedig július 30-án újra nyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik most hétvégén mondjuk nem neveztek, vagy nem tudtak nevezni. Úgyhogy jövő hétvégére elnapolódott, ez a fontos hír. Önök megúszták már? 0620 55 55 155 jöhetnek a tapasztalatok. Mellé pedig a legjobb zenék a Best FM-en. Dallos Bogival megy tovább a nap, keresem a helyem a Best FM-en.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Baleset történt az M1-esen, az 56-os Tatabánya Óváros csomópontban, a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és egy autó ütközött. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 3-4 kilométeres a torlódás. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán, az M85-ös csomópont előtt, a Budapest felé vezető oldalon a 132-es és a 130-as kilométerek között lezárták a belső sávot szalagkorlátjavítás miatt. Az egy sávra szűkülő szakaszon 2-3 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M3-ason Budapest felé Bag és Gödöllő között, lassan mozgó géplánc halad a belső sávon, úgyhogy szintén itt is egy sávra szűkül a pályaszakasz, 4-5 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Molnár Ferenc Karamell és Paja Beadala zárta ezt az órát, ez volt a Csillagom, egy jó kis éneklős dal, így 2 óra előtt egy kicsivel, de mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, 2 kor utána pedig Mikával megyünk tovább. Itt lesz a Grace Kelly, de rég hallottam felőle. Kostok Csaba dalát is meghallgatjuk, jön az Őrült éjjel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebben és kevesebbet keresnek majd az állami cégeknél, ahol nem locsoltak, ott alig terem a búza a földeken. Forma 1-es pilótákra vadásznak Budapesten. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a törvényi minimumra csökkentik az igazgatósági felügyelőbizottsági tagok számát, és a minisztereknek, államtitkároknak a legtöbb esetben nem jár majd plusz pénz ilyen megbízásért. A kormányfő megismételte reggeli bejelentését, szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Szólt arról is, hogy 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az aszbeszt mentesítésre. Jelenleg egyébként sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Letaglózó eredménnyel zárult az aratás a pusztító aszály miatt Békésben, ahol öntözték a búzát, ott háromszor annyi termést takarítottak be, mint az öntözetlen területeken. A durumbúza átlagos hozama idén a fele a korábbi évek átlagának. A saját vetőmag megtermelése is problémát okoz, és súlyos szálas takarmány hiány alakult ki. Békés vármegye területének döntő hányadát mintegy 426 ezer hektár szántó adja. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektárt tesz ki. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak, amelyek többek között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől Fekete Mónikától.
2: Hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
1: Megszállták a Forma 1 rajongói a budapesti luxusszállodák környékét, a pilótákra vadásznak, autogramban, közös fotóban reménykednek, a bátrabbak megfogadták, erekje nélkül nem mennek haza. Holnap startol a 41. Magyar Nagydíj hétvégéje, az első két szabad edzéssel, a futam pedig vasárnap délután 3 órakor kezdődik a Hungaroringen. Változóan felhős lesz az ég országszerte, napsütésre azért mindenhol számíthatunk. Elszórtan jelentkezhet egy-egy zápor, talán zivatar, ahol rákezdott megerősödik a szél. A 23-29 fokos csúcsot késő este 15-22 fok követheti. Holnap a gomoly felhők mellett már több napsütésben lesz részünk, egy-egy helyi záporral, élénk széllel, 22-28 fokkal. A legfrissebb előrejelzések szerint a hétvégén néhány fokkal melegebb lehet majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, 2 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok. Megy tovább a nap, a jó hangulat itt a Best FM-en, és hát nyár van, itt vagyunk a nyár közepén, úgyhogy ezt élvezzük ki ezen a délutánon is. Mondjuk néhány nyári slágerrel, úgyhogy érkezik majd a Salomé da Bahia, jön majd a Seft is, most pedig Mikával és a Grace Kellyvel indul az óra. Szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Ezt a fennben a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen romantikus témát hozzak be. Első randi, nyári első randi. De ezekről már egyébként többször is beszélgettünk itt a délutánban, úgyhogy arra gondoltam, hogy azt a kérdést teszem fel, ami szerintem teljesen hétköznapi. Mi az, amiből tudjuk, hogy nem lesz második randi? Akár nyári randiról van szó, akár egy teljesen hétköznapi, akár téli randiról, szóval egy átlagos randevún, miből érezzük azt, hogy hát bizony nem lesz második randi, hogy most így nagyon fiatalos legyek, bár szerintem aki már használja ezt a szót, nem fiatal, szóval, hogy fiatalos legyek. Mik azok a red flagek, amiktől egyszerűen tudod, hogy nem lesz második randi? 0620-55-55-155. Jöhetnek ide ezek a bizonyos pillanatok, akár mondatok, akár tettek. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk. Jöhetnek a válaszok. Mellé pedig a világ egyik legromantikusabb dala, mert hogy azért mégiscsak ezzel menjünk tovább. A 90-es évek végéről érkezik a Sixpence None the Richer és a Kiss Me itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól kaptam egy üzenetet, hogy Budapesten az Alkotás utcában baleset történt, méghozzá a Királyhágó utcai megállónál, úgyhogy ott kell egy kisebb fennakadásra számítani. Újabb baleset történt az M1-esen, ezt az infót is kaptam, Budapest felé, a terelés végénél, az M0-ás kihajtásnál egy kamion és egy autó ütközött. A külső sávot le is zárták a 17-es kilométernél, ami miatt már a 22-es kilométertől lassabb haladásra és torlódásra kell készülni. És véget ért a helyszínelés az M1-esen, az 56-os Tatabánya óváros csomópontban, a Győr felé vezető oldalon. A sávzárás megszűnt, megindult a forgalom, de mivel legalább 10 kilométeres a torlódás, még kell egy kis türelem, mert hogy eléggé lassan oszlik fel a kocsisor. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM 99.5 Best FM. A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, most hétvégén sem lesz Balaton átúszás, elszórtan még lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Ma este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok, mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta el a rádióknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
7: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanít óra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
6: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház. A közösségi oldalukon 30-40 perces tematikus beszélgetéseket tesznek közzé. Ezek során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A Heim online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek. Az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A megnövekvő gomoly felhőkből még elszórtan kialakulhatnak kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, de számottevő csapadékra már nem kell készülnünk, éjszakára a legtöbb helyen felszakadozik majd a felhőzet, 10 és 16 fok közötti minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést ismét többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, lokálisan további csapadékra, záporokra, zivatarokra lehet számítani, élénk szélben 22-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: 3 óra után járunk, szép délután mindenkinek. Önök pedig a legjobb helyen járnak ahhoz, itt a 99.5-ös frekvencián, hogy igazán jó zenéket hallgassunk, és visszahozzuk a régi idők hangulatát, például a Destiny's Child-dal, hát ki mással. De a Vandum Project hozza vissza a kicsit a diszkós énünket, Anastasia pedig énekel egy nagyot.
0: 99.5 Best

95.5 Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá a kalendáriumra így július 23-án, mert bizony ma a Lenkék a névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a születésnaposokat, évfordulósokat is Isten éltesse. Nézzünk eseményeket is, mi köthetőek így július 23-ához. Például az, hogy 1290-ben trónra lépett III. András magyar király, az utolsó Árpádházi király. 1903-ban adta el legelső autóját a Ford Motor Company. 61 éves Slash, a Guns N' Roses gitárosa. 59 éves lenne ma Philip Seymour Hoffman, Oscar-díjas amerikai színész és színházi rendező. 37 éves ma Daniel Radcliffe színész, ő játszotta például Harry Pottert. 23 éve hunyt el Cserháti Zsuzsa énekesnő, 15 éve pedig Amy Winehouse, angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. Ma van a Vanília Fagylalt világnapja, és a képregény fesztiválok napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, ide nyugodtan lehet írni, ha hozzászólnának a kalendáriumhoz, de várom az üzeneteket a nap kérdésére is, vagy hát jobban mondva a válaszokat. A kérdés pedig az, hogy miből tudjuk az első randin, hogy nem lesz második. Mik azok az akár vörös zászlók, amiből tudjuk, hogy itt bizony nem lesz következő találkozó? 0620-55-55-155, várom a válaszokat. A Vandum Project igazi diszkos slágerét pedig hozom. Azért mondom azt, hogy diszkos sláger, mert én, amikor, hát vissza se akarok számolni, mikor tinédzser voltam, akkor ez, amikor megszólalt a diszkóban, mondjuk a szelidító partján, akkor egyszerűen megőrültünk. Nekem azért diszkos sláger. King of My Castle, itt a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Véget ért a helyszínelés az M1-esen Budapest felé, a terelés végénél, az M0-es kihajtásnál, ahol korábban egy kamion és egy autó ütközött. Megszűnt a sávzárás, és ezzel egy időben a torlódás is megszűnőben van. Még egy kis türelemre azért szükség lesz. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, hogyha jelentkezik vele, én pedig gyorsan továbbadom a többi autózónak. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Ahogy már említettem, a napkérdésem az, hogy az első randi miből tudjuk, hogy bizony nem lesz a második találkozó. Na nézzük az SMS-eket, amik jöttek. Ági azt írja, ha végig a telefonját nyomkodja, ha velem van, akkor ezt ne tegye, legyen kedves. Itt általában már tudtam, hogy ebből nem lesz második randi. Peti is írt, 20 perc után már az exéről beszél valaki. Na az nálam tényleg vörös posztó. Ott tudom, hogy ebből nem lesz semmi. Nóri úgy nyilatkozik, hogy ha valaki bunkó a pincérrel, nekem az például egy nagyon nagy red flag. Egyszerűen sok mindent elárul egy emberről, hogy bánik másokkal. Teljesen egyetértek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még ide a hasonló sztorik. Miből tudjuk? Az első randin, hogy bizony nem lesz második. Várom a válaszokat, a sztorikat tényleg, és Heinz Gábor biggadalát cserébe adom. Jonkával érkezik a zenete, vagy a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy név nélküli SMS-re válaszolnék gyorsan. Ez a dal volt a Jade és a Don't Walk Away, mert hogy ez volt a kérdés, hogy mit is hallgatunk éppen. Imádom ezt a dalt. Na de ilyen hangulatban megyünk is tovább a következő órába. Pár perc és jönnek a legfrissebb hírek 4-kor, utána pedig a Black Eyed Peas és a Hey Mama. És itt lesz a halott pénz dala is a dobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 grammos zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
6: Rendben voltak a bolti akciók, étrenddel is tehetünk a demencia ellen. Ismét friss lesz a hajnal. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvívői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítésre, a mérések szerint pedig jelenleg sehol sem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Rendben voltak az akciós árazások az élelmiszer-áruházláncokban. A fogyasztóvédők 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot. Emlékeztettek arra, hogy minden esetben és minden tételnél a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző, legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A kimért termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező. A romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű áruk kivételével. Csökkentheti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Egy friss kutatás szerint ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található polifenoloknak. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem kutatás vezetője rádiónknak elmondta. Ezek az anyagok egyebek mellett az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók.
7: A növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatban lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát, minőségét.
6: Belefulladt a hévízi tóba egy német férfi, aki tiltott helyen ment vízbe. A 41 éves férfi kedd éjszaka a kifolyó csatornán keresztül jutott be a tóba, úszott, majd eddig tisztázatlanokból elmerült. Holttestét másnap találták meg. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A megnövekvő gomoly felhőkből még elszórtan kialakulhatnak kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, de számottevő csapadékra már nem kell készülnünk, éjszakára a legtöbb helyen felszakadozik majd a felhőzet, 10 és 16 fok közötti minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést ismét többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, lokálisan további csapadékra, záporokra, zivatarokra lehet számítani, élénk szélben 22-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: De jönnek ám 4 óra után is, csak itt a Best FM-en. 99.5, ez az a frekvencia, amit meg kell jegyezni, el kell menteni, és itt kell élvezni a legjobb zenéket. Én Majoros Rita vagyok, már hozom is őket szépen sorjában. Jön mindjárt Justin Timberlake és a Senorita, Tupac és a Changes, most pedig a Black Eyed Peas Hey Mamájával nyílik az óra.
0: 99.5 Best.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Megjöttem a mai mozi ajánlóval. 37. születésnapját ünnepli ma a Daniel Radcliffe, aki Harry Pottert is alakította, többek között persze a Harry Potter sorozatban, és bevallom őszintén, a 2000-es évek elején, amikor jött a Harry Potter láz, engem nem kapott el, mert hogy én akkor Gyűrűk ura lázban égtem, és ugye volt egy ilyen kimondatlan ellentét, hogy ki a Gyűrűk urás, ki a Harry Potteres, és hát én nagy Gyűrűk urás voltam, ami azért azóta is tart, viszont már csak dacból nem is kezdtem el nézni a Harry Potter filmeket, aztán eltelt 10-15 év, mire elkezdtem és beadtam a derekam, hogy megnézek egy-egy részt, és aztán persze nem volt megállás, és megnéztem az összeset, és bevallom őszintén, szerintem fantasztikus. A könyveket nem az összeset olvastam, de egyébként ez pont az a film, vagy azok a filmek, amik azért eléggé visszahozzák a könyvet, ha nem is minden részletében. De most ebben a mozi ajánlóban a Harry Potter filmeket ajánlom akár maratoni szinten, mert hogy szerintem újra és újra képes magával ragadni bennünket, ha az 5. alkalommal nézzük akkor is. Varázslat, kaland, humor, barátság, igazából egyetlen történetben. Egy srác és barátainak története, akik igazából az egész varázsló világot, de az egész világot megmentik. Rengeteg minden van benne. Tanulhatunk is belőle, és hát szerintem még felnőttként is néha vágyunk arra, hogy megérkezzen az a bizonyos bagoly, hogy minket is felvettek a Roxfordba. Szóval Harry Potter maraton, akár már ma este, akár a hétvégén, ezt hoztam a mai mozi ajánlóban. Na meg a Sand Lovers dalát is ajánlom. Runaway itt a Best FM-en. Egy jó kis Eurodance klasszikus a 90-es évek végéről.

0: 99.5 Best FM, a legjobb zenék az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon a 85-ös Komárom és a 67-es Tata csomópont között és Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell továbbra is autózni. Mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra kell számítani, főleg a terelés előtt. Már a 74-es kilométertől lassul, szakaszosan torlódik a forgalom. Lassabb haladásra és torlódásra számíthatnak a Szárliget és a Bicske közötti szakaszon is az autózók. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni, ezt írták a hallgatók. Az ellenkező irányban az M0-es felhajtója után az erős forgalom miatt pedig telítettek a sávok, úgyhogy itt is lassulásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, nagyon várom, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem csak felejthetetlen slágerek jönnek a következő órában, hanem a nap kérdésére is a válaszok. Honnan tudjuk egy első randin, hogy nem lesz második? Miből? Mik azok az akár tényleg ilyen vörös zászlók, amiktől tudjuk, hogy itt már nem lesz következő találkozó? 0-20-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, mellé pedig egy kis DJ Antoine. Ha valami igazán nyár, akkor ez a dal mindenképp. Welcome to Saint-Tropez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Véradásra kér a vérellátó szolgálat, felkészítő foglalkozásokat tart a máltai szeretett szolgálat, még holnap is lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A beteg ellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Az aktuális helyszínek és időpontok az ovs.hu és a viradás.hu oldalakon érhetők el. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti programjával a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta el a rádiunknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget. A kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Most hétvégén sem rendezik meg a Balaton átúszást. A szervező Budapest sportiroda tájékoztatása szerint a várható jelenleginél is alacsonyabb vízhőmérséklet miatt döntöttek a halasztásról. Eredetileg múlt szombaton lett volna az esemény, akkor a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt nem rendezték meg. A Balaton átúszás tervezett új időpontja augusztus 1-e szombat. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. Az év ezen időszakában többféle allergén pollenje van jelen a levegőben. A késői virágzású fák, a pázsitfűfélék, a csalánfélék és egyes kültéri allergén gombák is okozhatnak tüneteket az arra érzékenyeknél, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A megnövekvő gomoly felhőkből még elszórtan kialakulhatnak kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, de számottevő csapadékra már nem kell készülnünk, éjszakára a legtöbb helyen felszakadozik majd a felhőzet, 10 és 16 fok közötti minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést ismét többször zavarják majd megnövekvő gomoly felhők, lokálisan további csapadékra, záporokra, zivatarokra lehet számítani, élénk szélben 22-27 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 5 óra után járunk 3 perccel, én Majoros Rita vagyok, és van egy fontos kérdésem. Nem kellene már hazaindulni a munkából? Hát, 5 óra is elmúlt, szóval akinek 5-ig tart a munkaideje, ez már a túlóra, úgyhogy DJ Antoine Welcome to Saint-Tropez-jával indítom önöket hazafelé, mellé pedig jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánok.
3: 99.5 Best FM, a legjobb zenék. Welcome to Saint-Tropez.

99.5 Best FM, a legjobb zenék. Mik azok a dolgok, akár gesztusok, vagy mi az a viselkedés, amiből tudjuk egy randin, hogy bizony nem lesz következő. Na nézzük, mit ír Rossi. Első randin közölte, hogy hozott egy Excel táblát a jövőbeli közös költségvetésünkhöz. Ő romantikusnak szánta, én ijesztőnek. Teljesen megértem. Zoli írja, már a levesnél megkérdezte a hölgy, hogy beköltöznék-e hozzá, mert úgy olcsóbb lenne az albérlet. Robi azt mondja, elhangzott a randi végén az a mondat, hogy én ilyen vagyok, ha tetszik, tetszik, ha nem, lehet menni. Hát elmentem. Megértem. Ildi is írt, egész este azt bizonygatta, hogy ő mekkora főnyeremény. Így ez mindig gyanús. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárki hozzászólna még, mert van hasonló sztoria, nyugodtan írja meg, vagy hívja. Miközben Mark Ronson zené Bruno Mars-szal, mindjárt jön az Uptown Funk, és előtte az Enigma és a Return to Innocence a Best FM-en.

0: 99.5 Best FM a legjobb zenék. Petitől kaptam egy információt Budapestről, hogy a Lovas úton baleset történt a Körmöci utcai lépcső tetejénél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M0-es autóúton az M5-östől az M4-es felé vezető oldalon baleset történt. A 34-es kilométernél a Gyál-Pest-Szent Imre kihajtónál két autó ütközött. A belső sáv zárva van, és így ugye egy sávra szűkült a pálya, legalább 2-3 kilométeres torlódás az, amire számítani kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még infója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM, a legjobb zenék.

99.5 Best FM a legjobb zenék. Egy dolog maradt már a hátra, hogy elbúcsúzzak önöktől Michael Jackson Remember the Time dalával, mert hogy aztán jön az esti program itt a Best FM-en, White Boy-jal érkezik a Night Shift, és mivel csütörtök van, ma Miller is csatlakozik hozzá 7 óra után. Hát eszméletlen bulit kívánok mindenkinek, holnap délben pedig találkozunk, és hamarosan jöhet a hétvége. Hangolódjunk rá együtt, addig is mindenkinek minden jót. Majoros Rita vagyok, viszhal!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Új elnök a Klemensberg központ élén segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felsővezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, már 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Julit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe kerül gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb denszínuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség, úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce 6-5-ig ilyen White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-20-55-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és

héttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Budapest FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy Imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusszanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek, nem segít az aszályon az érkező eső, nem csillapodnak a spanyol erdőtüzek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő azbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony bélbaktériumok számát,
1: Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azért ez a Brighton vasárnap este azért még ez így is neked nagy menet volt, szóval, hogy...
4: Nagy. Na. Hát a háromnapos fesztivált kipihenni, mert ugye itt azért tudni kell, hogy már délutántól kezdődtek a programok. Tehát alszol egy olyan 4-5 órát, és akkor utána indul a következő nap. És ugye a harmadik napon már azért az ásításaid is sokkal számottevőbbek, nagyobbak, határozottabbak.
3: Van, ami egy másfél-két óráig is
4: eltart. Majd utána ugye hétfőn pihegtem egyet, és utána már kedden hív a White-ből, hogy Imi, ugye nem felejtetted el, ma megyünk Pitbull koncerttel. Ne, de ezt figyelj, előre tudtam, hogy óriási élmény lesz.
3: Így. Azt nem kellett megálmodod, mint a
4: igen, az egyik az álom maradt, a másik meg valósággá lett.
3: Na, pont ugyanúgy, mint ez a mostani 60 perc is valóság. DJ Miller lemez játszok magad.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Előrehetőségekkel viszont adósok vagyunk most már hetek óta, úgyhogy akkor...
2: Az általában a te asztalod vágyból, tehát nem olyan szépen összetott fogni. Én a sajátodat azt megtanultam, épp elég nekem. Tehát aki a mixekre kíváncsi, hogyha erre vagy kíváncsi, hogyha valaki a mixekre kíváncsi, akkor mit kell, hogy tegyen, ugye mixcloud.com/DJ Miller Hun.
1: Így. Amúgy meg 0655555155 SMS Viber üzenet formájába érkezhetnek ide a rövid szöveges üzenetek, és hát ez mindig kell mondani, hogy hát a Viber gyerekek, hát oda lehet videót küldeni, lehet fotót küldeni, bármit, hol hallgattok minket, igen, egész
2: miért nyugod. Hallgattok bennünket, meddig hallgattok, mikor fogtok legközelebb hallgatni, és a többi, és a többi.
1: Így, jó, hogy ezt mind nyugodtan küldjetek el nekünk, meg hogyha még nem tettétek meg, akkor hát szégyeljétek magatokat, hogy a Night Shift az még bent szívecskézben, Instán és Facebookon. Na, nyomás.

0: neked az előző hétvége, azért meg lennék lepődve, hogyha ez a hétvége csendesen.
1: Nem, hát teljesen nem. Csütörtökön most pihi van, és igen, akkor utána ugye holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár a belvárosban, aztán pedig megyek a Felvidékre.

0: Nyáron, tehát pár felvidéki népszerű zenekar, illetve a magyar élvonalból is két-három csapat érkezik, úgyhogy egy kimondottan nagy volumenű, ilyen fesztivál jellegű, de régi zenés rendezvény, ahol én házigazda leszek, tehát műsorvezetés és DJ-zés a fellépők előtt, közben és utána, ahogy azt mondani szoktam.
1: Ugye, ezek az ottavos.
0: Ez abszolút, tehát onnan nem jönnék haza. Rima szombat
2: ja, egyébként,
0: tehát azért az nincs közel, okay. Viszont messze van.
1: Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó,

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát akkor így most az információ tudatában akkor jó utat, óvatosan.
2: Nagyon szépen köszönöm, jó? Vigyázok magamra, hogy szoktam.
1: Borbárba üdvözlök mindenkit holnap.
2: Hát és akkor már, mint a hazajárnál, te is vágy voltál.
1: Hát még azért nem, de köszönöm szépen. Hát és akkor, akartam volna mondani, hogy régi kedves szokásodat felelevenítjük a jövő héten, hogy zárod a július, de nem, Efi barátod fogja majd pénteken
2: jó, hát
1: zárni.
2: Valamikor azért neki is kell, nem? Igen. Levegőt hagynunk a drága Pistánknak.
1: Jó, de azért mindegy, azért 30-án csütörtökön a szokásos rendes időben
2: várunk. Oké, köszönöm, hello, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony időnk lehet némi esővel, csökken az állami cégvezetők fizetése, iszabba süllyedt egy férfi a Velencei tóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebbet keresnek majd az állami cégek vezetői, jelentette be a kormány szóvivői tájékoztató Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, csökkentik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát, a miniszterek és államtitkárok pedig a legtöbb esetben nem kaphatnak külön díjazást ilyen megbízatásokért. A kormányfő megerősítette azt is, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vénköteles gyógyszerek, emellett 3 milliárd forintos alapot hoznak létre az aszbeszt mentesítésre. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. A vírus először jelent meg idehaza a házi sertéseknél, júniusban mutatták ki egy telephelyen, ahol fel is számolták az állományt. A védő, illetve megfigyelési körzetet már feloldották. Az uniós korlátozások várhatóan még őszig érvényben maradnak, mondta rádiónknak Nemes Imre országos főállatorvos, a NÉBIH elnöke.
2: Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
1: Lezárják a Margit hidat holnap hajnalban. A Duna alacsony vízállása miatt felszínre került egy feltételezett robbanótest a középső pillérnél. Ezt vizsgálják meg a Magyar Honvédség tűzszerészei. A művelet idejére hajnali 5 órától a hidat mindkét irányból lezárják, és a Margit sziget híd felüli részét, valamint a Duna érintett szakaszát is kiürítik. Az iszap fogságába került egy férfi a Velencei tóban. A budapesti férfi gyalog akart átkelni a tavon, de a parttól mintegy 1,5 kilométerre belesüppett a vastag iszapba, és már nem tudott tovább menni. A vízirendőrök mentek érte és kivitték a partra sértetlenül. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy az alacsony vízellás ellenére sem biztonságos gyalog átkelni a tavon. A tómeder mélyebb részeket, süppedős iszapot és veszélyes tárgyakat is rejthet. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Négy fiú zenekar is érkezik majd a Szigetországból a következő órában. Még akkor is ezt mondom, hogyha a klasszikus fiú zenekar fogalmakat igazából majd csak a Westlife és a Blue merítik ki. Rajtuk kívül jön majd még az Oasis a Wonderwall-a, és a Depeche Mode az It's No Good-dal, de most a One Love indítja az órát.
3: Ez a Nightshade.

Best FM a legjobb zenék. A Spotify globális összesítésében már az első helyen áll az Oasis a Wonderwall-lal, és hát gyakorlatilag semmi nem menti meg a zenekart attól, hogy életében először ez a dal az angol listán és az első helyen végezzen. A megjelenés évében ez nem sikerül, de hát köszönhetően a foci VB-nek meg az angol válogatottnak semmi sem lehetetlen. Oasis, Wonderwall, ez jön itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenek. Sajnos a futball világbajnokságban a magyar válogatottnak köszönhetően nem voltunk érdekeltek, viszont azért van még erre a hétre egy eléggé masszív sportrendezvény, amiben hát nagyon is érdekeltek leszünk, a Hungaroring, amely már holnap elkezdi a programjait, úgyhogy holnaptól egészen vasárnapig a kockázászlóig hát torlódásra kell számítani, M3-as bevezető, és hát a Hungaroring környékén természetesen.

FM a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy Sam Smith azért mégiscsak ennek a dalnak köszönhető, hogy megismerték a nevét és a hangját, ennek a dalnak, meg persze Naughty Boy-nak az előadónak. Picit most tohán bánik ezzel a kislemezzel. A megjelenés évében ő is énekelte mindenhol, viszont azóta egyszer sem nyomta élőben a lálát.

Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vagyonellenőrzés jöhet a vezető politikusoknál. Segítik a pótvizsgára készülő rászoruló diákokat. Katonai helikopter zuhant le Csehországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai felső vezetők vagyonosodását, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a mostani, immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer komolytalan, nem képes válaszolni arra a kérdésre, hogyan tehettek szert egyesek mesés vagyonokra. Szerinte a NAV-nak erős felhatalmazást kell kapnia arra, hogy bele tudjon nézni az érintett politikusok és a velük egy háztartásban élők adataiba. A tervek szerint a mostani minisztereket és képviselőket 2 év elteltével vizsgálhatnák. Sinka Edit lett a Klemensberg központ új elnöke, az oktatási és gyermekügyi miniszter nevezte ki az intézmény élére. Lannert Julit szerint az új vezetés célja, hogy erősítse az együttműködést az iskolákkal és a pedagógusokkal, valamint a szakmai párbeszédre és a gyermekközpontú működésre helyezze a hangsúlyt. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatás eredményességével, az elmúlt hetekben pedig a tankerületek és a Klemensberg központ átvilágítását koordinálta. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat segíti a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A cél, hogy minél kevesebben morzsolódjanak le az iskolából, mondta a rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
2: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
1: Lezuhant egy katonai helikopter Csehországban, a balesetben egy katona meghalt, 4 pedig megsérültek. A cseh hadsereg közlése szerint a Venom típusú helikoptert egy katonai bázison érte a baleset. A vizsgálat idejére felfüggesztették az ilyen típusú helikopterek repülését. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten jobban megnövekedhetnek a felhők, ott zápor, zivatar is kialakulhat, máshol inkább száraz marad az idő. A szél sok felé megerősödik, a hőmérséklet délután 22 és 27 fok között alakul. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő jön, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. Vasárnap viszont nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és délutántól nő a záporok, zivatarok esélye. A hőmérők 28 és 33 fok közé kapaszkodhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha valaki 4 dal alapján le tudja szűrni, hogy Európán belül hol a legjobb a tánczene, hát akkor tessék, Svédországból érkezik majd az Alcazar, a This is the World We Live In-nel, jön a britektől a Fetszentz Mola Turnaround-dal, Franciaországból itt lesz Martin Solveig a Rocky Musical, és rögtön a sor legelején Svájc, vagyis a Shakedown és az At Night.
3: Ez a Night Shift a

Best FM a legjobb, talán mondanom sem kell, hogy a múlt hétvégi négy napos Fat Boys Slim őrület után már most mindenki követeli, hogy ugye lesz jövőre is. Én is csak ebben tudok reménykedni, mert az idejét kénytelen voltam kihagyni, hiába volt rá belépőjegyem.

Best FM, a legjobb zenék, minden majdnem olyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot kivéve, és talán ez a legjobb, ami történhet a holnapi nappal, ugye a mai napból nem visszük át, tehát a borzasztó hidegfrontot. A szél azért az marad, meg egy kevés felhő is, 27 fokos nappali ma.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbbak lesznek a vényköteles gyógyszerek. Nem segít az aszályon az érkező eső. Jó hatással van a mediterrán étrend. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek juttatásait, valamint a törvényi minimumra mérséklik az igazgatóságok és a felügyelőbizottságok létszámát. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítésre. A mérések szerint pedig jelenleg sehol nem haladja meg a határértéket a levegő aszbeszt tartalma. Foltokban ugyan érkezhet eső, de az aszály marad. A Hungaromet szerint a következő napok záporai csak elszórtan enyhítik a szárazságot. A nyári növények állapotán már nem tudnak segíteni. Az ország nagy részén továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van. A kukorica és a napraforgó sok helyen súlyosan, már visszafordíthatatlanul károsodott. A szakemberek szerint csak egy kiadós, országos csapadék hozhatna számottevő javulást. Csökkenti a demencia kockázatát a mediterrán étrend. Ebben fontos szerepük lehet a növényi eredetű élelmiszerekben található úgynevezett polifenoloknak, amelyek a többi között az olívaolajban, a bogyós gyümölcsökben, a kakaóban és a kávéban is megtalálhatók. Részletek a Semmelweis Egyetem kutatás vezetőjétől, Fekete Mónikától.
2: A kutatás arra világít rá, hogy a növényi polifenolók, amelyeket a növények saját maguknak termelnek meg azért, hogy védjék saját magukat a kórokozóktól, a káros behatásoktól, akár az UV-sugártól, vagy a környező szennyező anyagoktól, és hogyha ezt ember minél nagyobb mennyiségben fogyasztja, akkor képes ez a bioaktív kis vegyület a mikrobiomunkkal kapcsolatba lépni, jótékonyan befolyásolni a jótékony délbaktériumok számát,
1: minőséget. Stabilizálták Spanyolország legnagyobb erdőtüzét. A Guadalajara közelében pusztító lángok már több mint 30 ezer hektárt perzseltek fel, de megfékezték a tűz terjedését. 9 település lakói egy hét után hazatérhettek, további 25 faluba azonban még nem mehettek vissza az emberek. A spanyol hatóságok közben több más erdőtűzzel is küzdenek, amelyeket a rendkívüli hőség és az erős szél is táplál. Holnap alapvetően a napsütésé lesz a főszerep, de az északkeleti ország részben magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből zápor, zivatar is kipattanhat, miközben a szél több felé rákapcsol. Délután 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint szombaton kellemesebb, naposabb időben lesz részünk, kevés felhővel, 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap már újra mozgolódni kezd a légkör, nyugat felől felhők sodoródhatnak fölénk, délutántól pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 15 évvel ezelőtt, 2011-ben, ezen a napon, július 23-án söpört végig a hír a világon, hogy csatlakozott a híres 27-esek klubjához, vagyis hogy 27 évesen, tragikusan fiatalon itt hagyott minket Amy Winehouse. Természetesen rá is emlékezünk majd a következő órában a Back to Black-kel.

A legjobb zenék nyilván a kezdési időponttól függ, de pontosan egy hét múlva ilyenkor még lehet, hogy Szil bőven énekelni fog a teltházas MVM Domban. Vagy már vége van ilyenkorra a koncertnek, és akkor az ember valószínűleg feltöltődve egy eszméletlen jó koncert élménnyel sétál hazafele. Kiss from a Rose, Szil érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így

Best FM a legjobb zenék, hogyha élne még akkor is csak 42 éves lenne. Hát belegondolni is borzasztó, hogy mennyi minden nem történt meg ez alatt a 15 év alatt, amióta nincs, és mennyi minden történhetett volna még mondjuk a következő 30-ban, mert hogy annyit biztos lett volna bennem. Jön Amy Winehouse és a Back to Black.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Anno békességben és szeretetben váltak el egymástól a Destiny's Child tagjai. Ugye biztos vagyok benne, hogy a ma születésnapját ünneplő Michelle Williamsre biztos, hogy rácsörök majd két egykori zenésztársa. Kelly Rowland is, és a most érkező Beyoncé is. Ő Sean Paul és a Baby Boy-jal indítja az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Nem tudom, hogy George Michaelnek vajon személyes érintettség miatt volt-e ennyire fontos a szabadság, mint téma, de a Vemmel is és szóló korszakában is született egy-egy dal Freedom címmel. Most jön a szóló Freedom George Michaeltől itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, Lauer Christian érkezik majd holnap. Igen, holnap péntek, tudom jól, Christian pedig hétfőn szokott Classic House nyomni, de hát a péntek az a Night Shift Extra, amikor is a hat rezidensünk közül mindig valaki jön és dupláz egyet. Christianra esett a választás, szóval holnap 6-tól Classic House-al indítjuk majd a péntek estét. Mondom mindezt azért, mert a mai csütörtök estének pedig ezennel vége, és a Night Shift-nek is vége. James Blunt és a 1973 jön, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felé.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.